Hallgassa csendben titokban, álmomat, hogy vélet hallja. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek, semmibe viszem a testemet.